és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, a új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubedi.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

the you.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio. Ott a helyed. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu
1: Things that make you go, hmm.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a szöveg.

Nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Zsolti és a lejátszókban. Retro zenék, nagyszerű 90-es évekbeli zenéket hoztam nektek. Ez egy random műsor egyébként, úgyhogy meglepi adás van most itt a Super DJ Rádión. És a gyerekek, olyan sokszor szerettem volna már mutogatni nektek magyar zenéket, régi 90-es évekbeli magyar zenéket. Na, de tudjátok, van nekem két műsorom, és azokban nem nagyon fér bele a magyar muzsika, de most úgy döntöttem, hogy hát igencsak fogok nektek válogatni a 90-es évekből olyan zenéket, amiket már annak idején megszerettünk, és hát na, vegyük csak elő őket, és mutassuk meg a szuper hallgatóknak. Hát üdvözlök mindenkit, és nagyon-nagyon jó szórakozást, meg jó pihenést kívánok nektek!

gyerekek, az az igazság, hogy a 90-es évek zenéjével nagyon oda lehet csapni a lovaknak, és ugye Rumi György azt mondja, azt írja, üdv, üdv, szarvas jelen, csapjál a lovak közé, kagylózunk. Kagylózzuk az adás, hát Gyuri, nagyon-nagyon szép napot kívánok neked, és hát igyekszem, az az igazság. Nos, egy magyar zene a következőkben Zoltán Erikától, a 90-es évekből ki nem lehetne hagyni, és hát ugye volt ez a Túl Szexi Lány című dal, de én most nem azt játszom, hanem

Hát gyerekek, ugyan nem fogtok megharagudni szerintem, hogyha nem csak a régi magyar zenéket fogom hozni a következő percekben vagy órákban, hanem azért higgyétek el nekem, hogy napjainkban is nagyon-nagyon sok jó magyar zene van, például Curtis és Majka is tud valamit, úgyhogy hamarosan mutatok is valamit tőlük.

És a gyerekek közben is a István barátom azt mondja, hogy a jó meglepi, az mindig jól jön. Hát István, tudod, hogy nálunk úgy van, hogy mindig van meglepi. Ha nem zenében, akkor hol egyik, hol a másik műsorvezető meglepetés szerűen is jöhet bármikor. Közben Kollár Gábor azt mondja, hogy a Duna Varsányból jelen van, hát szia Gábor, nagyon jó szórakozást kívánok neked velünk a Super DJ Rádióval. Na, a következőben, hát gyerekek, olyan együttes választottam, magyar együttes, ugye, akiket biztos, hogy szerettek, a Digital Scream együttes Sors van a című dalát fogom játszani, és hát ugye ők is egy olyan csapat, akiket nem lehet, nem szabad elfelejteni.

Hát gyerekek, a Digital Scream együttesről egy érdekes dolog. Ugye ők jöttek a 90-es években is, nagyon nagy zenéket hoztak, amint hallani is lehet, ugye? Na de eltűntek, és aztán lett egy továbbfejlesztett verzió. DJ Janó néven még azért lehetett találni ettől a csapattól zenét. És hát én mutatom azt is, hogy milyen ez a Digital Scream együttes továbbfejlesztett témában. Zenéjük címe: Gyere, énekelj velünk. Na hát még ez is az a zene volt, amire csak is bulizni lehetett.

Hát gyerekek, ez is egy bizonyíték arra, a Digital Scream együttes, és ugye DJ Janó, hogy hát tudtak a magyarok zenélni a 90-es években, de nem csak ebben a stílusban, ugye mindenféle stílusban ott voltak a magyarok. Közben Bandesz, a heggesztő, ugye azt írja, hogy ő is jelen van és hallgatja a műsort. Hát Bandesz, nagyon szép napot kívánok neked, és jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és ugye ő üdvözletét küldi minden szuper hallgatónak, és hát ugye én is, és köszönjük, Bandesz. És a következőkben már stílust váltunk, de maradunk a 90-es éveknél. Mondok nektek egy nagyon nagy nevet, Kádár Krúz. Nos gyerekek, itt már ugye külföldre utazunk, és mégis nagyon nagy zenénél maradunk.

És a gyerekek közben Kolozsi Imi barátom is megérkezett hozzánk, akiről tudni kell az, hogy ő egy nagyon nagy kritikus zenében. Ő nagyon tud kritizálni, és hála Istennek velem, vagyis a zenéivel megvan elégedve a zenéimmel. Üdvözöllek Imre, és nagyon szép napot kívánok.

0: anyár.
1: Hát gyerekek, ezt a kellemes dalt elmondom nektek a Kozombolisz együttestől. Kaptuk, és hát a címét tudjátok, végre itt a nyár.
0: Végre itt a nyár. Tudom, hogy minden ember erre vár, és megérte.
1: És hát a folytatásban nagyon komoly együttes, a General Bass együttes fog nekünk zenélni.

nekünk zenét a 90-es években is, de megmaradt a stílusában, és még napjainkban is hoz zenét Linda Giorizzo-val közösen, és azokban a zenékben is lehet érezni a 80-as éveket, és mégis modern zenéket hallgatunk. Nos, a következőkben már is a 90-es évek feelingje jön, és a Solid Bass együttes.

És hát menet közben egy üzenet is érkezett, mi barátom azt írja nekem, hogy Edinának, aki szorgosan pucolja az ablakokat, és ugye Émi barátunk meg fest, tehát megy a meló, ezerrel megy a meló. Hát nagyon jó szórakozást kívánok nektek velünk a Super DJ Rádióval, és ott, ahol vagytok, ugye ott, meg jó munkát kívánok nektek, és hát figyeljetek oda egymásra is, Edina, figyeljen oda az ablakokra, nem betörni ám az ablakokat, amíg pucoljuk, persze kalapáccsal sokkal könnyebb lenne pucolni, de hát azért hagyjuk meg az ablakokat. Émi, te meg úgy csináld a festés, hogy azért ne kend össze nagyon az ablakokat. Hát nagyon jó munkát és jó szórakozást kívánok nektek!

Hát gyerekek, ugye nem kell mondanom, hogy a more and more, és ugye az az igazság, hogy én ezt most nagyon-nagyon új feldolgozásba játszom már mondjuk egy hónapja, ugye? DJ Ramez. Hát én nagyon örülök, hogy DJ Ramez előszedi ezeket a zenéket, és ugye feldolgozza, mert azért a régi zenében mindig jó valami újat hallani, hallgatni, na de a következőkben régi előadó új zenéje, és megint azt kell, hogy mondjam, hogy feldolgozás, de hogy ki dolgozta föl a zenét, hát nem árulom el azért sem.

gyerekek, ez őrület, Árgyi és Jomiki, ugye a Windy című dalt játszottam, na de van itt olyan is, aki tudja ezt, ugye például István barátom tudja, mert hát ő mindjárt meg is írta. Na most egy őrület, másik zene a Gravy, és hát elmondom nektek, hogy ma még hozok Árgyitől zenét, nem is akármilyet, nagyszerű muzsikát fogok hozni tőle.

Nos gyerekek, ahogy mondtam, Árgyitól ma még zenét fogunk kapni. Egyik lesz a Tataki című dal, a másik pedig az Árja. Na, de ott már úgy van az előadó név, hogy Árgyi Fejat Omnia, és ugye az Árja, mind a két zene nagyon nagyot fog szólni, és a gyerekek lassan itt-ott-ott elkészül az ebéd, akik már ebédelnek, ugye, azoknak nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok, jó étvágyat, ugye, a kajához, akik meg még várják, hogy kész legyen, azoknak meg türelmet, türelem, gyerekek, mert ugye biztos, hogy jó lesz az ebéd, amikor úgy egy kicsit tovább tart a főzés, ott biztos, hogy van valami extra.

Nos gyerekek, hát úgy döntöttem, hogy Árgyi után nem jöhet Árgyi, mert túlságosan tömény, ezért ugye egy Republic dalt is játszottam el, a Fájjel kismadár című dalt. Na de már is visszajövök a 90-es évek tömény muzsikájához. Árgyi, Featomnia és az Árja című dalt fogom játszani, és utána egy iszonyatosan nagyon-nagyon-nagyon jó muzsika Ájla fog nekünk zenélni, és a zene címe az lesz majd, hogy Libe. Hatalmas muzsika, gyerekek, úgyhogy készülődjetek föl egy nagyon gazdag zenei élményre.

A gyerekek, én erre azt mondom, hogy ez egy nagyon gazdag zenei élmény, és hát a következőkben már nem maradunk ennél a stílusnál, de mégis azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon ott vagyunk zeneileg a toppon. Odyssey az előadó, és a zene címe Face to Face.

Super DJ Radio. Kottony Ránk. Super DJ Radio. Kottony Ránk. Kottony Ránk.

Gyerekek, hogy van-e még a tarsolyban őrületes muzsika? Hát már hogy ne lenne? Na figyeljünk csak, menjünk vissza a 90-es évekhez, és talán az egyik legnagyobb nevet mondom nektek, a Master Boy együttest, ugye? És tőlük fogom játszani a Generation of Love című dalt.

Hát gyerekek, hogy mondjam el nektek, hogy hamarosan meglepi zene is jön, na de előtte még jön nektek a Bellissima, és utána a címét elmondom, és az, hogy Rádió Mixben fogom játszani a Movin című dalt, na az meglepi lesz, és hát nagyon-nagyon gazdag zenei élmény még mindig itt a Super DJ Rádión.

Hát gyerekek, én abban reménykedem, hogy átmegy nektek is ez a gazdag zenei élmény, és ez így marad a továbbiakban is. Nos, hát azt azért hadd mondjam el nektek, hogy 90-es évek és Dream Dance. Nos, a következőkben azt mondom nektek, hogy Oxygen, úgy ismertük meg az eredeti verziót, hogy Jean-Michel Jarre, ugye? És hát Oxygen Party. Na most én ezt egy nagyon-nagyon felturbózott, és még megmerem kockáztatni, hogy az eredetitől gazdagabb zenei élményt fog nyújtani nektek az előadó Vertigo.

Hát, hölgyek és urak, még mindig folytatódik hatalmas muzsikákkal a Super DJ Rádió műsora. Ugye azt mondom nektek, hogy nagyon-nagyon gazdag zenei élmények vannak itt nálunk. Lesz olyan hamarosan, hogy Miss Shiva és a Dreams című dal, aztán Sesh és az Adelante, a hetes verziót fogom nektek mutatni. Na, de még azzal nem fogok végezni, mert hát jönnek mutatni. Na, de még azzal nem fogok végezni, mert hát jönnek jobbnál jobb zenék, a Kodak is fog nekünk zenélni, de még mind ezek előtt.

Hát gyerekek, tudjátok, úgy van ez, hogy nálunk mindig a legeslegjobb slágerek szólnak, de nem csak a slágerek, hanem ugye a legeslegjobb bulizós zenék is egyben. Na de közben hadd mondjam el nektek, hogy a következőkben mire számíthattok itt a Super DJ Rádion. Hát én nem vagyok veletek egészen addig, amíg Vén meg nem érkezik hozzátok 16 órától egészen 18 óráig. Aztán Dr. Tom 18 órától egészen 20 óráig. Aztán DJ Robix megérkezik 20 órától 22 óráig, és hát jön még 22 órától Kőszegi Gabi, gondolom egészen addig, amíg ki nem fulladtok, úgyhogy nem vagytok egyedül. A mai napon biztos, hogy végig élő műsor itt a Super DJ Rádion. Na de közben hadd mondjam nektek, hogy a következőkben egy hármas fogat, azért hármas fogat, mert három olyan zenét fogok játszani, amire nagyon sokat buliszunk. Egyébként mind végig olyan zenék szólnak, amikre mondjuk 90-es években nagy bulizások mentek. Na de figyeljetek, mondom, Afrika Bombata, Feel the Vibe, hatalmas muzsika, ugye? Aztán a Loft együttes Holdon című dala, az is egy hatalmas muzsika, és majd utána a harmadiknak Sesh és az Adalante. Hát gyerekek, ez egy hármas fogat.

Gyerekek, a zenei élvezetek még mindig a tetőfokon, itt a Super DJ Rádion. Nos, egy régi és egy új Hardwell, ugye a régi Vinny Vici az új, és ők ketten azt mondják, hogy tudnak valamit, és meg is mutatták, hogy mit. Mi meg a következőkben meg fogjuk hallgatni, hát nagyon vigyázzatok a hangfalaitokra, és ugye a dobhártyáitokra.

0: Hát gyerekek, ugye milyen jó azért olyan néha-néha olyan zenét is hallgatni, amit még nem hallgattunk rongyosra, ugye, hogy jól esik. Nos, a következőkben megint egy ilyen zene, jön a zene címe Kozmofóbia. És hát természetes még mindig a 90-es évekből jönnek a muzsikák.
1: Keiner hätte jemals daran geglaubt, damals am Ende des 19. Jahrhunderts, dass wir aus der unendlichen Weite des Alls beobachtet würden. Beobachtet.

gyerekek, azt kell mondjam, hogy szinte meglepi zenék mennek itt a Super DJ Rádión, és a következőkben megint egy meglepi zene a Solid Beast együttestől, Mirror Mirror és Rádió Mixben lesz hallható.

Hát gyerekek, én úgy érzem, hogy ez a 90-es évek zenében kimeríthetetlen, egyébként ilyen a 80-as évek is, ugye, hát annyi sláger és bulizós zene született, hogy egyszerűen soha nem fogunk kimerülni. A következőkben a Kulturbit együttes Take Me Away című dalát fogom játszani, hát ez is az a muzsika, amire csak bulizni és bulizni kell.

Na hát ez aztán a technikai káó, ugye csak szerettem volna azt a zenét játszani, viszont egy másik indult el, Laura Van Damme, és az On Last Time című dala Extended Mixben, hát bocsánat, van ám ilyen is, hogy aki dolgozik, az hibázik.

a gyerekek közben István barátom, Misa István barátom azt mondja, hogy jó a muzsika is, hogy mindig csak ilyen hiba legyen, és ne a recsegés. Hát nincs a recsegés, de pótolom a hibát, és már is indítom Kultúrbitték mi a Véd című dalát. Közben üdvözlöm Mónit, Mónikát, Bakó Mónikát. Szia Móni, hát nagyon jó zenehallgatást kívánok neked, és örülök, hogy csatlakoztál hozzánk a Super DJ Rádióhoz, és abban reménykedem, hogy te mindig itt leszel velünk, és most már a te füleidet a Super DJ Rádió fogja kényeztetni és szórakoztatni. Nos, a technikai káó után már is itt van a Kulturbit együttes.

Tisztelt hölgyek és urak, a Kulturbit együttesnek is nagyon sok jó zenét lehet köszönni, és a következőkben nemrég játszottam egy zenét, nem is tudom melyik adásomon, a Pufendorftól, és hát nekik ugye nem sok jó zenét lehet köszönni, de amit hoztak, keveset hoztak, az jó. A következőkben a Smile című dal jön, és egy Rádió Kút verzióba fogom játszani. Ugye már az eredetit megmutattam, most ezt a gyenge feldolgozást is szeretném nektek megmutatni.

emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Hát gyerekek, örültek vagyunk zenében, és addig, amíg van még egy gyenge 15 percem, addig ezt én még tetőzni fogom, meglepi zenékkel természetesen, és hát maradjatok velünk, mert a következőkben hamarosan itt van veletek Mr. Vén, és ugye ő is hozza a jobbnál jobb muzsikákat.

most hát gyerekek, addig amíg van egy kis időm, hadd beszéljek és hadd mondjam el nektek, hogy hamarosan itt van veletek Mr. Vén egészen 18 óráig, majd 18 órától Dr. Tom jön hozzátok. Aztán 20 órától DJ Robix lesz veletek, és a végén 22-től Kőszegi Gabival mennek tovább a műsorok. Hát én még szerintem két zenét tudok nektek mutatni, vagyis hát két zenével tudok nektek kedveskedni. Az egyik Mauro Picotto is a Lizard című dal, és hát utána majd az elköszönő zeném jön.

Kosár gyerekek, közben hadd mondjam nektek, hogy vasárnap megint itt vagyok veletek, és a 80-as éveket fogom hozni, hát a 80-as évekből is inkább a bulizolt zenéket, Italo Disco High Energy. Na meg hát a fene se tudja, mert hogyha még kértek még zenét, és ugye olyankor én el szoktam kalandozni, eszembe jutnak olyan zenék is, ugye, amik mondjuk egy órával előtte nem, úgyhogy lesz lehetőség zenét kérni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további jókat kívánok mindenkinek, és hát hamarosan itt van veletek, Vén, sziasztok!

Hogy is szokták mondani? Mert ez így az elején, persze, így rögtön. Hol a fenében mondanák? Szóval a mai program az ebben a két órában tematikus. 1980 legjobbjai szólnak most.

Igazából azt mondják, hogy a diszkó második hőskora bizony a 80-as évek volt, és ebben a közegben nehéz volt fölkerülni erre a top 100-as listára, hát még az első 10-be. De Freddie Mercurynek már akkor is sikerült. Az a hülye kis dolog, amit úgy hívnak, hogy szerelem. Ez volt a 6.

olyan környezetben, mint amik megszólalnak itt egymás után az első 10-ből a 8. helyen érkezik a Lip Syncs, valamint a Funky Town. Valóban nehéz volt ezen a százason.

rengeteget elmond a 80-as évről az, hogy erre a listára felkerülni mennyire volt nehéz, hiszen olyan nevek szerepelnek rajta, mint Diana Ross, Kool & The Gang, az M. Diana Ross, aki 18-szor jelölt a Grammy-díjra, és Michael Jackson mögött dolgozott a háttérben. A 18. Fentről lefelé.

képzelj, hogy elmondtam, végtelenül nehéz felkerülni erre istára, még egy olyan csapatnak is, akit úgy hívnak, hogy Cool and the Gang, és akik létezésük alapján 70 millió lemezt adtak el. Mindössze a 35. helyen a Ladies Night-tal.

És ezen bizony már csak a 40. helyre jutott fel, úgyhogy igazából a forró százast be is fejezem. Ezután azok jönnek, akik kimaradtak ebből a körből. M és a Pop Music. A 40. volt 80-ban.

És már 1980-ban támadtak a németek, hiszen a következő banda, aki megszólal ABC sorrendben, az az à la carte. És ők bizony Németországból jöttek. Doktor, doktor!

Amíg az Alakert végül is, ahogy mondják, Európában aratott, igazán addig a következő csapat az oroszoknál, valamint a Távol-Keleten. A nevük Arabesk, a nóta címe pedig az éjféli táncos.

Most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy sikerült valami fogalmazásgátlót bevennem a mai napra, ahelyett, hogy a 2018-as megypálinkámat húztam volna meg. Szóval erre a két csapatra, akik eddig szóltak, mondták azt, hogy annak idején a legnagyobb kihívói voltak az Abbának és a Boniemnek. Hát én nem tudom. Szerintem a svédek üdvöskéje verhetetlen. Ez az Abba és a Super Trooper 1900.

Azért ellátogatunk a következő nótával Németországba, ahol Frank Feriennek sikerült a kabát újjából elővarázsolnia. Egy nyuszi helyett a Boniemet, hogy ne töröljék le a zenei térképről. És nem véletlen, hiszen Ász sikerült

következő nótához van egy rövid történetem, sok mindenkivel sikerült megismerkednem a Nyóckerben Kulcsár barátomnak köszönhetően. Ő mesélte el nekem azt, hogy annak idején az EGT alakulása előtt Presser Gabi többször meghívta Mándokit dobosnak, de ő visszautasította, mondta, hogy ilyen alantas műfajokban ő nem vesz részt, mert ő jazz muzsikus, és ez lett belőle.

Hát bizony ez lesz egy jazzdobos volt, hogyha nem megy el az LGT-be dobolgatni, de a következőkben jön hozzánk az Electric Light Orchestra és Olivia Newton-John, valamint a felejthetetlen sláger, a Xanadu.

is nevezhettük volna ezt a 80-as partit tulajdonképpen szilikózis partinak, hiszen olyan zenéket sikerült leporolnom, amit újabban nem túl sokan hallgatgatnak. Hozzá kell tennem, hogy a következő vendégem már 3 éve megszűnt, a Gibson Brothers, Patrick Gibson halálával. Ez a Keszer, amire a vida. És ugyan 79-es a dal, de a 80-as, Hot 100-as listán a 70. helyen végzett.

Frank Ferry mellett a 80-as évek elejének második nagy varázslóját úgy hívták, hogy Giorgio Moroder, tőle szól a Shannon Eyes. Az első számú kedvencem volt 80-ban,

1986-ban találtak egy rist a pajzson, a Gumbay Dance-ben nevezetű csapat alkotói, hiszen a tropikális muzsika abban az időben nem annyira ment. Ők bizony megtanálták ezt a rist. Vigyél haza Jamaikába! Ez a Gumbay Dance-ben.

tulajdonképpen ez alatt az egy óra 10 perc alatt már körbejártuk az egész világot, de még Skóciában nem jártunk, úgyhogy Kelly Mary-vel érkezünk Skóciába egy olyan dallal, ami 10 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. Feels like I'm in love. Úgy érzem, hogy szerelmes vagyok.

Az igazi nagy öregek között szerepel Leo Sayer, és a dal, aminek az címe, hogy More Than I Can Say, azaz több, mint amit mondani tudok. 75 évesen még mindig a színpadon.

Több, mint amit mondani tudok, ez volt a nóta címe, és igazából valóban 75 évesen az ember meggondolhatja, hogy mit mond, és őszintén megmondom, hogy már nagyon sok helyen jártunk Európában, de még Franciaországban nem úgy, hogy jön az Ottavan 1980, és az első számú sláger a DISCO.

De kell vallanom, hogy az amerikaiaknak se kellett messzire menni a hülyeségért 1980-ban a Perestroika jegyében. Diszkó nyert, vodka da.

Igazából a következő nota az elejére illet volna, ugyanis az a című, hogy más nyelje a port. És ez bizony a Queen.

6-szoros Grammy díjas, ezen kívül 20 millió lemezt adott el eddig. A hölgyet úgy hívják, hogy Sheena Easton, és a felejthetetlen sláger, a reggeli vonat, 9 to 5.

Érkezik New Jersey, egy igazi rap banda, a nevük Sugar Hill Gang. Érdekességük az, hogy volt egy daluk, aminek az volt a címe, ha jól tudom, a Rapper's Delight. Ez volt az első dal, ami bekerült a Top 40-be a Billboardon. És ezt halljuk most 1980-ból.

Hölgyek, urak, New Jersey után menjünk New Yorkba, hiszen Rockabilly még nem szólt ebben a programban, pedig itt van a Stray Cats és a menekülő fiú. Valljuk be, őszintén elég színesre sikerült 1980 zenei tükre.

0: és eljött a pillanat,
1: amikor két kontinens találkozik, Amerika és Európa, Anastasiával és Umberto Tozzival.

Hölgyek, urak, ha már Anasztézsával megvan az amerikai kötődésünk, maradjunk még egyetlen egy nóta erejéig, ott egyébként is közeleg a könnyes búcsú pillanata. Anita Ward, Ring My Bell, azaz rázd meg a csengőm, vagy csenges be hozzám, vagy vibrád meg a hebrácsom, ezerféleképpen lehetne fordítani, de a 80-asok között szerintem a legjobb.

Mai következő vendégemről lehetne sorolni a szuperlatívuszokat, például azt, hogy kétszeres Oscar-díjas, kilencszeres Golden Globe-díjas, valamint tízszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, és úgy hívják, hogy Barbara Streisand.

egész reggel. Csak döglöm az ágyban, hogy múljon az idő. Valami nincs rendben köztünk. Mindketten megváltoztunk, vagy csak meguntuk a próbálkozást.

késő, mondja Carole King, de ahhoz sosincs elég késő, hogy a kedvenc rádió DJ-t hallgasd, most a Super DJ rádióban. Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok.

0: to 90s, 2000s music radio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: You guys play the best music.
2: The best.

0: Dr. Tom in the mix.
1: Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek. 2026. 7. 18. napját írjuk, amikor 18 óra 2 perckor bejelentkezik Doki. Sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen V-nek! Legközelebb visszavárunk, papá! És nagyon szépen köszönöm ezt a nótát, ez az utolsót. Nem elfelejteni, hogy V-n alkotta. Az öreg V-n! Na nézzük, mivel készültem, hogy egy gyereke két órán keresztül csak is fekete bakelit konongok fognak forogni. Durán ilyen stílusban, ilyen ritmusban. Mivel kezdünk, Csimó Májó? Figyelj, bombasz, bombasz!

Nézzük a korongot. A Kong Records által kiadott 1992-es felvétel forog jelen pillantásban. Viberon.

pirancsokom, Iverés, mi volt az első? Encsike volt? Szia, kedves Zsoki, sziasztok, szuperek! Encsike jeliti, Pipa Mára is! Csodászétom szombat délután kimarok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemes zene hallgatás, neked pedig jó adás! Pusztika, Encsike! Szia, Encsike! Megtisztelő, hogy itt vagy, ciao. I wanna be your Kennedy! Na nézzük tovább, egy másik nagy favorit következzék, olyan dokis felvétel. Emlékszem, egyszer egy diszkóba voltunk, és ott találkoztunk egyik barátommal. Mivel jött fel egy bakelit lemez, ami mondom normális, hogy mi nem zenél, jöttünk ide, de azt mondja, hogy ott ezt meg kell hallgatod, rohadt nagy. És tényleg nagy, figyelj!

Mi volt Tom, és itt van nekünk Dr. Úr. Ez a Dance Doki nóta nagyon jó lett. Mondom, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi, érdi

És hát megmondom őszintén, gyerekek, egy hét múlva már ilyenkor brutális buli van és parti. Sőt, már péntek óta. Hiszen Super DJ Rádió 7. születésnapi születésnapi, de hülye vagyok. 7. közönség találkozója. Ebbe belefutottál, oké. Na nézzünk egy másik korongot, irány a jobb oldal. Is this love? Annyi, de annyi headway és live feldolgozása, hogy valami bődület. Mégis az egyik legjobb szerény véleménye és számításom szerint a következő, figyelj!

lemez kiadás 1992-ben történt meg. Mondd ki még egyszer, 1992-ben, igen. A remix neve Mission Control Mix.

ismét Viber lovászkal csicsítanulik maximális tiszteten, doktor úr. Szép szombat délután és hétvégét kínak mindenkinek, egy kis délutáni lazulás, mert holnap 13 óra meló, és az SDR talig minden nap meló. Az igen. Akkor az egy készverődülés lesz neked majd a kis talcsika. Oda várjuk már, gyerekek. Jaj, de várjuk már.

van jó kis Limáros korona felvétel. Don't you try me out. Frigyó is itt van. Good evening, Mr. Master. Hello, Frigyó. Good evening.

nézzük a másik oldalt. Van a kezemben egy lemez talk, azt mondja, hogy két faszinger van rajta, meg egy csaj. Ilyen vagy, doki. Annyi van rájú, hogy snipers és hogy fire. És nem a fire. Van egy olyan verzió rajta, a gyerekek, az oldal egyen, hogy solid bass remix, hát az valami bődület. Brutálisan el van találva, figyelj!

Kolozs Némi is itt van velünk, sziadok ki, szép estét, jó hétvégét! Örülök, jöttöd nek az úr, tartsa meg egy jó szokásodat, mint mindig. Itt tűnünk egy körben és hallgatunk téged egy pohár finom nedűvel,

Peter Laci, és itt van úristen mennyi üzenet. Nagyon jó szórakozást kívánunk minden kedves rádióhallgatónak. Unoka testvér, találkozzon, hallgatjuk a zenéket. Barátom főzi a krumpli paprikás, küldött egy képet, és atya úristen, de jól néz ki. És még annyit készi a zenéket, nem viccelj már. Jó sórakozást. Igen, jó sórakozást. Hatalcsin, csáó. Akkor mondani, sziasztok!

Na nézzük a baloldali lemezkájátszót. Hát nem egy mai sírga, ami rajta van, bízom benne, hogy annyira nem lesz ugrálás. Tettem rá súlyt rendesen, na figyelj!

csak melékesen jelzem egy gyerekek, a jövő heti Super DJ Rádió találkozón. Ezek mind forogni fognak, hiszen ott lesznek a Bakelit lemezjátszók és természetesen minden lemezzel. Na jó, a legjobbakkal. Nem elfelejteni, július 24-25-26. Jakab szállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió 7. partia.

Vitaj Bernát, Kis Alexander is itt van önként. Szia, Szandi vagyok, Markazról, jelleg nyaralók. Nyaralók családommal, és jó fogan egy csodás medencében. Nem csodás medencés, a barmam ráadásul. Hangulat mi szolgáltatjuk a medencéhez, általad. Szuper zenéket kagylózunk, köszönjük a név nevében is. Sziasztok, kellemes nyaralás. Hello, Siófok!

Nálunk is Ondzina után ismét baloldal. Mi is van rájtva, azt nézzük, azt mondja, hogy You Need Featuring Red Bone. A dal címe pedig csak ennyi. Move Your Body. Kolár Gabi is itt van. Szia Doki, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Ilyen pillanat szabad szállásról jelentkezem hozzá, de még 6 nap, igen, még 6 nap, gyerekek. Gabikám, megtisztel, hogy itt vagy. Figyelj!

Ismét Viber. Kovács Dóra is itt van. Doki, Doki, végre, de jó vagy, mint mindig. Ó, köszönöm szépen, téged hallgatunk, és grillezünk. Itt itt a KD Western Ranch, Ócsáról, Jani és Dóri. És a Western lovak. A meghívást még mindig elvárunk, szeretettel. Lászki vagy. De mindig el vagytok felejtve, de értem el. Jó, hát ez vagyok én, na hát egy punktum. Mindig meg imádunk, és imádunk titeket nagyon. Meg tízszerű, sziasztok, imádás ezerre. Na, de készül a jobb oldal, figyelj!

Szóval már Erika is itt van nálunk. Szia, doktor úr, szállást évivel intéztem. Jövő héten találkozunk. Mi jó hideg fröccsöt iszunk, és szól a szuper. Puszi nektek, Erika és Ticsi. Jó, és Panni és Tódor is. Hello, Panni! Ciao, Tódor!

nézzük, mi készül a bal oldalon. Általában úgy szoktam hívni őket, hogy a belga banda, vajon mi az? Nem balga, belga.

ismét Viber, Jézus van mennyi üzenet. Hegede Tibis itt vagyunk. Halló! Üdv Doki bá! Nagyon szuper ez a bakelit party. Jól passzol a pizza partinkhoz. Szépeket mindenkinek, Nell és Tibi. Hello, gyöngyös alász, küldött képeket is. Hát a gyönyörűek vagytok, gratuláció. Finomság. Ferenciád is itt van. Sziasztok, Super Digi Rádió. Jó adás, Doki, már nagyon készülünk, mi is. Bizony, bizonyádi. Ti is jöttök, csak szólok.

Simon írja, hogy hallom ám. Szia, Simi! Kolozs Imi is itt van velünk. Hello, Imi, kém. Ismét. Hát ez valami fergeteges, Doki. Petyár nagy zenék. Remélem, Jakabon felcsendülnek ezek, mert bultál. Én meg biztos vagyok benne, hogy felcsendülnek. Imi, kém, úgy tudod.

És érdekes, hogy közben jön a baloldal egy olyan lemez, vagy lemez, hát hülye, egy olyan előadó, akit mindig, azt mondja, van egy 3-4-5-6 inkább bakelit tőle, és mindegyik ugyanettől a lemezkiadó cégtől van, milyen érdekes. Ráadásképpen az egyik lemez tőle, jól tudom, egy 89-es, de lehet, hogy 88-as, és ugyanúgy ettől a Hansa kiadótól van. Jelen pillanatban még egy 94-es felvétel jön tőle, szintén a Hansától.

itt van az is a család is. Gyönyörű szép szombati késő délután kívánok neked, drága Doki. Erdélyből, Erdő Szent Györgyből az is a család már nagyon vár téged. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Csodás hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagy örülés oda, hát a családtól. Megmér tiszteletem, kedves is a család. Imádás ezerrel, jó, hogy itt vagytok. Hello, hello. MC Sorry and the Real McCoy, olyan angol, és a Doki és a Runaway.

Ismét apa. Doki, tudom, hogy nem kívánság műsor. És nagyon jó, amit csinálsz, de hétfőn leszek 57. Kérhetnék valami 90-es évekbeli technót? Jó műsor és egy hoppá. Kérlek szépen, most lemezne, pilláztam itt a lemezeket, gyorsan. És pontosan a kezembe akadt a 90-es évek elejéről. Az egyik legnagyobb techno favoritom, legalábbis az volt. Még ha hozzáteszem, azért kezdetleges technóról beszélünk. Azért azt sejtett valamit, hogy réges-régen jártunk a Hysteria Techno klubba, és ott ez nagyon ment. Tudni kell az úriember, hogy ő 16 éves volt, mikor ezt a nótát létrehozta. Figyelj! És hát akkor hétfőre pedig boldog születésnapot!

Ez a rész még van tingli-tangli. Majd figyeld. Time to lock the place. Benne megy az őrült technóba a zene. Aztán olyan furcsa, hogy visszavált a reggire, jó hallott a reggire, majd vissza a technóra.

Hát ám ilyen bonyolult szöveg volt, nem? Hát ez volt. Ő pedig Einstein Dr. DJ. Egyik legjobb verzióban, hanem a legjobban. Vagy inkább a legjobban. Ebben futottál, Doki, megint. A dalcím Electro Woman. Na figyelj, Einstein Dr. DJ-t át.

Ismét korona, de mekkora remixel. Megadom őszintén, annyit játszottam el az eredetét, hogy a hány ingert kaptam át tőle minden diszkóval. Vicc volt, tehát mindegy. Rhythm of the Night, egy nagyon jó kis ISMC Space remixben.

viszont nézzük a folytatást. Ismét egy olyan zene, ami biztos vagyok benne, hogy lejátszunk majd a Super DJ Rádió partin, ami jövő héten, péntek, szombat, vasárnap. Annyit tudni kell, gyerekek, hogy élő egyenes adásban minden föl lesz és minden hallható lesz. Aki nem tud eljönni, az a rádión keresztül tudja végighallgatni az egész műsort, az egész kavalkádot, úgymond. Úgyhogy előre is elnézést kérek mindenkitől, aki várja majd a nem ott lévő műsorvezetőket. Ők sajnos akkor nem lesznek ott, és akkor így nem lesznek adásban. Mi, hiszen a Super DJ Rádió Party elsőbséget élvez teljes mértékben, tehát péntektől már egyenes adásban a Super Party. Na nézzük, mi lesz az a zene, ami biztos, hogy fog forogni, figyeljél!

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's ring to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Csak azt mondanám, hogy miért nincs nyáron hó.
2: És hát miért nincs nyáron hó? Hát azért mert... Itt van Feri Laci, Mési vagyis az FNM, és a miért nincs járó hol?

Ismét Kolozsi mi? Hát Tomikám jövő hét mentek. Pontosan így van. Kocsi is írja, hogy hú, doktor úr, micsoda zenék. Alig várom már a jövő hetet, jövő hét pénteket én is. És a jó öreg Jack bácsi is, hú, mi lesz ott. Óvatosan, óvatosan.

fiatom, itt nem vagyok ám, csak a telóm nem volt meg. Üdv mindenkinek, jó mai Károl! Aha, persze. Szia, Nándi, halló, halló. Robi is itt van, pedig tiszteletem, doktor úr. Sikerült ideérnem. Munkás emberek átka, aha, persze. Szuper, szuperes Adit. Már csak pár nap, igen, igen. Üdv Évinek, ha is persze szeri van. Jövő hétvége hosszú, csak szólok esdérbuli. Ó, tényleg az van, tényleg. Úristen, mennyire leszünk.

Ismét Kolozsimi, hát én nem inni megyek. Ez elkerülhetetlen lesz szerintem, titeket végre megismerni. És egy jó táncolni. Hát jó helyen fogsz járni, az biztos.

Szevasz, Zoli is itt van bejelentkezett. Elejétől hallgatunk. Milyen jelzőt mondjak? Nagyon jó az adás. Diósen üdvözöl, pár nap is kocintunk. Zolikám, megtisztel, hogy itt vagytok. Halló! U96 Inside Your Dreams. Na nézzük egy nótát 1996-ból, ami szintén nagyon, figyelj!

Durán, olyan fél éve sikerült megszereznem fekete korongot. Hát én hogy örültem, mikor megkaptam? Jaj. Blizzard? It's only love. Ez valami brutál zene, gyerekek. Imádom, ahogy van.

Tomi György is itt van. A válasz megvan a kérdésre, hogy miért is nyáró. Annyit itt hali-hali. Én tudom a választ, mert ki a töknek van kedve ebben a melegben havat dobálni. Szarvas jelen. Nyomjad uram BPM-et felfelé. Gyurikám, teljesen helytálló az állítás. És az előbb már eljutottunk a 90-es évek techno zenéihez. Jön egy olyan techno zene, ami nagyon nagy volt, hidd el is. De csak klubokban lehetett hallani. Vajon miért, figyelj?

0: Elmebeteg zene, készülj fel! Itt Eskimos and Egypt! Welcome to the future! Reggae metal verzióban, jó hallod? Reggae metalban, figyelj!
1: Welcome to the future!

mondom, picit beteg. Gyuri, időközben, hogy sajna meló miatt csak egy napot tudunk bevállalni, de megyünk négyen haverok. Juhu.

Itt vagyok ám én is. Bár én dolgozom a műsor, megszokott doki minőség. Itt nektek, meg a szupereknek is. A hét elején jövök. Aha, persze. Szia, Gregor, ciao. Na nézzük tovább, ő volt, tehát Eskimos, The Egypt és a Welcome to the Future. A következőkben pedig jön egy olyan bakelit, amin milyen érdekes, hogy a B-oldal egyre tették a kedvenc verziómat. Lehet, hogy nem én vagyok hülye. Vagy lehet, hogy mégis, na mindegy. Na mindegy. Üjt erotik és a Max Don't Have Sex With Your Ex. Az oldal egy extended verzió, át a kutya füle. Ez a Hot Sex Max Mix, mi oldal egy, figyelj!

Na nézzük a másik korongot. Egy úriember van az elején, a lemezlók elején, Svájcból. Vajon ki lehet az? Egy svájci manus. És annyit mond nekünk, váltsd valóra az álmaidat. Ráadásképpen Klubmixben mondja ezt nekünk. Hallod az, hogy az, hogy?

nézzük a másik oldalt. Ismét egy úriember, egy szál maga. Az úriember neve nem más, mint Stanley Forte. You Make Me Believe in Magic a dal címe. Queen után szabadon, ugye? El van találva finoman, figyelj!

kontent ide közben, hogy kimás lehetne, mint az AI a pék csávó. Szép estét kívánok, doktor úr, szeretnék kéne valami receptet öregedés ellen. Mindegy, csak szóljon jól.

Bacsi, ide közben rám fér már egy kis kikapcsolódás, doktor úr. Kicsit el vagyok fáradva. Majd holnap küldök fotót. Mind hallgatom benne a melóban az SDR-t. Várjuk, várjuk.

ismét Encsike. It's kinda magic. Szia drága Doki, ez megint egy 10/10-es adás. Imádtam minden egyes másodpercét. Kőcsike, pucsike, Encsike. Utoljára Rumi Györgynek üzenem, hogy a drága DJ Simon és Mr. Oye is ott lesz. Viszont nem hinném, hogy a Tompa végül látját. Felengedik a gépre Stockholmba. Szerintem ő érti. Én is kezdem vágni, igen.

Si mondom, közben teljesen igaza volt, hogy öregtől öregedés elleni receptet, hogy viszont annyi előnye volt, hogy én már az orsós magnón akkor scratcheltem, mikor te még azt se tudtad

megadom őszintén, régen erre a nótára is írtunk egy magyar megfelelő dalt. Majd talán a bulin elé nekem. Annak az volt a cím, hogy állj ki a szerelmedért.

Na jó van. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok, srácok, csajok. Jön Robix hozzánk, durán 2-3 perc. Velem legközelebb, ha minden igaz, és hazaérek, akkor szerdán. Aztán pedig szombati adásom elmarad, hiszen buliba leszünk, gyerekek!

2026-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26
a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Radio! Ott a helyed. You're listening to Super DJ Radio! 2026. Július 24-25-26. Ladies and gentlemen.

Szép estét kívánok mindenkinek és csak a hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak. Én DJ Robix vagyok és ez itt a Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. És hát remek két kis zenével indítottam meg a mai műsoromat. Baby Don't Go, ami most szólt. És a folytatásban erre egy kis Bárány Attila, a White Angel. Ezzel folytatom a mai műsoromat és köszöntöm a hallgatókat. Sziasztok, sziasztok! Köszönöm szépen Dr. Tomnak a két óra hosszás műsort. Én sajnos megmondom őszintén, most nem hallottam, vagy nem hallgattam, de az utolsó negyed órát azt igen, és bánom egyébként, hogy nem hallgattam, az utolsó negyed óra az. Elég ilyen hidegrázó zenék voltak, ilyen régiségek. És hát igen, köszönjük szépen még egyszer, és gyorsan mondanám a Viber számunkat, plusz 36 70 45 95 995, és itt van velünk, ki van itt van velünk, Levi Beat, szia, hallgatunk a boltból hazafelé, köszönöm szépen, remélem, hogy minden oké veletek, itt van Isa István, csodás estét kívánok neked DJ Robix innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az Isa család jelen, már váltunk is oda, neki mély. Köszönöm szépen, érezzétek jó magatokat, és itt van velünk Kuscsava Zoli is. Hello, szia, jó adást kívánok ismét, köszönöm szépen, érezzétek jó magatokat. Hát a mai adásom mivel mással, mint klubzenékkel. Egyébként készülni akartam egy rendhagyó műsorral, amit igazából nem az, hogy nem rám val, de teljesen más kategóriájú műsort akartam ma csinálni, de azt majd máskor igazából. Egy teljesen más tematikájú műsor lenne. Na de majd máskor. Még azért leszek itt műsoron, ha minden igaz. Na és akkor csapjunk abba a bizonyos lecsóba, és akkor jöjjön az a bizonyos Bárány Attila, White Angel. És érezzétek jól magatokat, a külső hallgatóknak is jó szórakozást kívánunk. És itt vanunk Encsike, hát máshol Encsike, egyem az utcádat. Hello, kedves DJ Rovik, sziasztok, szuperek, Encsike ellen, mint mindig, gyönyörű, szép szombatot estét kívánunk nektek, neked, mindenkinek, és a Super DJ Rádió hallgatóknak, Puscsika, Encsike. Na, akkor mindenki eddig jelen,

És itt van velük Lesz Balázs is. Szia Balázs, mi is vagyunk üdv szuperek Kimléről. Üdvözöllek téged is, mindenki mást is. És ilyen nekünk Levi Beats, hogy nagyon tetszik a Tech House Mixed a YouTube csatornán. Igen, felkerült a YouTube csatornámra egy új mix, a Tech House Mix. És jövő héten érkezik egy Clubhouse Mix is, természetesen. Remek kis zenékkel, ahogy eddig tőle megszokhattátok, aki szereti nyilván a klubzenéket. Mi az, aki nem szereti egyébként, az jelentkezzen. Már is. Ajánlom, DJ Robix néven vagyok fönt a YouTube csatornámon, két csatornám is van. DJ Robix és DJ Robix Club Session néven vagyok fönt.

Ezt nem értem egyébként, én Levi viszi Donkey-ba menet, azt hallgattam, visszafelős élőben. De ezt majd kifundálom. Na és mi újság, hogy vagytok gyerekek? És már csak egy hét, és Super DJ találkozó gyerekek, jövő héten, hétvégén, 3 napos. Hát mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást már így előre, mert én sajnos nem tudok ott lenni. Remélem, hogy jó lesz, és mindenki jól fogja érezni magát.

Erre gondoltam egyébként, erre gondoltam, csak hát így érdekesen írtad ide. Tanulj meg írni, mondjuk te megtanultál, én megtanuljak meg olvasni, ugye? Levi Beats. Na jönnek is Pomp Sinclair, mit szóltok hozzá?

Na jöjjön egy kis régiség, Tanitati Karam személyében, és az a bizonyos Nothing Compares to You számcíme. Természetesen egy kicsit átdolgozva.

És becsuppant ide a Viberünkhöz. Szép estét minden Szuper DJ Rádió hallgatónak, Házi is. Szia, szép estét! Jelenléti Pipa! Érezd jól magad itt köreinkben, és DJ Robix műsorában. És köszöntöm az újonnan érkezőket.

Na, és nem tudom, ki az, aki itt van, és ki az, aki külsőleg hallgat, azoknak mondanám, hogy plusz 36, 74, 45, 95, 995, hát nem vagyok, nem nagyon vagytok aktívak itt a Viberen, ismételten, nem tudom, hogy ilyenkor elgondolkozok, hogy velem van-e a probléma, de nem baj. És érkezik utánam rögtön Kőszegi Gabi, az éjjeli pagoly, végre valahára. Úgyhogy nem maradtok élő műsor nélkül, ami a este folyamán sem.

És itt vanunk Ladász Szabi, szép estét! Szép estét! Szép estét, úton vagyok hazafelé, úgyhogy csapassad! Köszönöm szépen, csak óvatosan! És házi! Sírt valamit? Semmit. Köszönöm szépen! Maria, Maria!

Egyébként mit szóltok ebbe a verzióba? Nem is olyan rossz. Nem is tudtam, hogy ez van. És még Antonio Banderas is ott

Ke Santana, nincs szántás, nincs buznyák, no fitting. Ezt majd megfejtjük. Szia is, István, na, hogy jó a műsor, mint jó, mint a műsor. Hey!

És házi, nem tudom honnan jönnek neked ezek síppal, dobbal, nádi hegedűvel. Ez honnan jött, nem tudom. De az a lényeg, hogy itt vagy. Na és a következő egy órát. Mit szólnátok hozzá 2000-es évekbeli zenékkel? Bolondítanám meg. De legyen.

Aha, erre gyorsan ráraboltatok, ugye-ugye? Tudom, itt mindig a 90-es évek és a 2000-es évek zenék, az ami sláger, de én nem tudom megállni az új zenéket, csak hogy lejátszam, mert mindenki azt játsza, 2000-es, 90-es évek. Na nem baj, lesz-e nektek 2000-es évek, tessék!

Ki tudja mi az, amit úgy hívnak egres, más szóval szinoníma. Fingom nincs. És itt van ők, Fritjó, szia, szép estét! Nagyon jók a muzsikák, köszönöm szépen, és Lalászab is írja, mehet a 2000-es évek. Na, hát elárulja házé, hogy mi az. Egres, más szóval szinoníma. Tessék a megfejtéseket leírni.

Hát egres más szóval segre. Hát most így visszafelé olvasva, hogy kicsit összekeverve a betűket, vagy a, igen, a betűket. Ez jött ki. Na jönnek is Barcode Brothers, és ez a bizonyos SMS.

Sádár Viktor írja. Köszöntelek itt a műsoromban egyébként. Brüsszkel vagy köszméte, Borsod? Ezt küldte SMS-be. A lesz az. Én is úgy ismerem, hogy köszméte. Hogy mit, köszméte. Brüsszke, azt nem ismerem. Nagyapámnak volt ilyen, mennyit ettünk belőle, atya úristen gyerekek.

Főzelék, szósznak nem, nem emlékszem rá, de levesnek tuti biztos. És még nem csak ezt tettek bele, hanem szerintem baraszkot is. És hogy majdnem ilyen gyümölcs leveszszerűségű. Kerekedett ki belőle, ami nagyon finom volt. Hát igen, a régi jó dolgokból már nem maradt semmi.

Jó is volt az, gyerekek, én régettem már egyébként. El is felejtettem már egyébként, és hogyha nem hozzátok föl, nekem eszembe se jutott volna. Rég volt, na. Na jönnek is Sonic is, az a Minion Sky 2000-es évekből.

remélem Viktor megfelel, ez a remek kis DJ Bobo. És következőleg egy labus zene. In Your Life a szám címe.

Flavus szóljon! Jancsikének! Megyem az úzáját! Biztos itt van ő! Meg így a háttérben! Ugyanúgy, hogy a többiek is, remélhetőleg!

in your life. La Bush. És itt van velünk Rumi György is. Üdv mindenkinek. Szarvas is kajlózik meccs előtti grillparti van. Atya úristen! Passantőt szeretne? Belefér? Persze, belefér, mindjárt guberálok nektek fel a BPM-mel. Jövő héten meg erezd el a hajam Jakab szálláson. Hát mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást Jakab szálláson egyébként. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Na de Passantőr előtt egy remek kis lavus. Szóljon a grillezőknek!

Na, Rumi György, figyelj csak, találtam nektek egy remek kis Bass Hunter-t, vagy Bass Hunter. Nem sokára szól. Ugyanúgy, ahogy egy fél óra múlva éli bagjunk érkezik Kőszegő Gabi személyében.

És ahogy szokták mondani, emlegetett szamár mindig megjelenik, és itt van velünk Kőszegi Gabi, szia, szép estét! Az éjjeli bakjunk, ugye? Aki kb. Egy fél óra múlva érkezik ide hozzátok. Good for driving, nice to know. Köszönöm szépen! Na és érkezzen az a remek kis Bass Hunter, vagy Bass Hunter. Rumi Györgynek és csapatának. Meccs előtti gépparti, party.

És egy kis bombszikler, és készegi Gabitól kérdezném, hogy lehet-e tudni, hogy mivel rukkolsz elő a műsorodban, mivel leped meg az éjjeli baglyokat.

Hát akkor jó vele nyúltam, Gabi. Ugyanis Kieli Bagyunk, Őszegi Gabi, Dance Classic 98-2000-es közötti klub zenékkel érkezik. Hát én akkor bemelegítem a helyet neked, ha nem gond. És ilyenkor egyébként milyen rossz, nem? Hogy nem tudjuk eldönteni, hogy most milyen zenét játszunk, hogy a következő vagy az előző. Hogy a DJ vagy műsorvezető milyen zenékkel rukkol elő. És ilyenkor bizony-bizony rossz, de nem baj, megoldod. Tisztában vagyunk mi vele, hogy nem fognak unatkozni a hallgatók. Azért is jöjjön egy 2000-es évek beli Gabinak. Egy remek kis Fairly Grand, mit szólsz hozzá? Put your hands up. Szóljon akkor Gabinak. És persze mindenkinek még, aki itt van.

Igen, szuperül ráéreztél. Fedlő Grand, és jaj, mennyit játszottam, totális tombolás volt. Nagyon szívesen. Hát csak úgy megsugom, véletlen volt. Na és jöjjenek is David Guetta. The World Is Mine.

És hát hamarosan véget ér a mai műsorom. Még egy bő 10 perc, és utána érkezik hozzátok Jeli Bagoly Kőszegi Gabi személyében. És a következő zene Junior Jack is, az a bizonyos Super Disco.

Kisise István már írja, hogy köszi a szuper műsor, további csodás estét kívánunk, várunk vissza, nagyon szépen köszönöm. Hát még kétszer meréig legalább még itt leszek veletek. És éjjeli bagjunk, Gabi, gyerünk, mert már várnak egyébként, múlt héten is váltak már a hallgatók. Arra itt, hogy az a lényeg. És ha minden igaz, akkor én jövő héten szombaton jövök vissza hozzátok a megszokott időben. És azt, hogy mivel érkezem, az majd kiderül, mindig az előttem lévő műsorvezető határozza meg a műsoromat. És hát remélem, hogy mindenki jól érezte magát ebben a két óra hosszában, és további kellemes estét. Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban.

És Pityalla jó sírja további szép estét, jó pihenni és szuper volt, nagyon szépen köszönöm és tényleg remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Záró muzsikám, ahogy megszokhattátok, egy remek kis bonanza banzáj, valami véget ért. A műsorom biztos, és hát nem menjetek nagyon messzire. Téli bagjunk érkezik, Kőszegi Gabi személyében, sérezzétek jól magatokat a műsorában.

És a jövő heti Super DJ találkozóra, akik ott lesznek mindenkinek. Jó pianist is, érezzétek jól magatokat!

És Frityó írja, jó volt. Hát tömören, tömören. Jó volt, köszönöm szépen. És köszönöm azoknak is, akik a háttérben hallgatóztak. Jó szórakozást kívánunk!

még egyszer szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, hogy itt voltatok velem. DJ Rubix voltam, és ez volt a Live Session műsorom itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis csók a hölgyeknek, és nagy pacsi az uraknak. Ne menjetek sehova, Kőszegi Gabi érkezik, az éjjeli bagjunk.

Hát akkor gyönyörű, szép, jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözlöm az összes szupert, na meg az éjszakai bagyokat, mivel elmúlt 10 óra. Július 18, szombat. Remélem javába tombol a hétvége. DJ Robix kollégának köszönjük a nagyszerű 2 órát. Fergeteg ezeréket hoztál, Robix. Mikrofonos a lejátszóvög, az viszont szerint jó magam, Kőszegi Gabi. Itt leszek veletek 2 óra hosszát. És szeretnének titeket visszakalauzolni a 2000-es évekbe. Amolyan igazi, bagyos zenei időutazás. Azon belül is a klubzenék. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Van kedvetek, akkor nyugodtan írjatok. És jó szórakozást kívánok mindenkinek!

keresek a kedves magunk az órát, rögtön egy ámokkal kezdem. 666 1998-ból. Nem olyan igazi csapatos.

kedves baglyok, örömmel látom, hogy a Viberen az éjszakai baglyok gyülekeznek. Megkezdődik az esti húhogás. Elindul az éjszakai express.

És az a bizonyos Let Me See You Workin'. Ez volt a főnököm egyik kedvenc dala. Mindig mondta Gabikám, Let Me See You Workin'.

És akkor nyíljék a bagoly napló. Elsőként itt volt Csörgő Zsolt Zsoca. Szia Zsoca, örülök, hogy itt vagy. Szintén Holt versenyben másodikként Encsike, valamint Putyár Lajos. Encsi azt írja, ez aztán a jó hír, juhéj, szia kedves Kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai vagyok, itten vagyok, Puszcsike, Encsike! Így jó, elég rövid. Tökéletes. Szia Encsi!

Kádár Lajos, meg annyi pír, hú, itt vagyok időben, hadd zakatoljon a szupervonat, szép estét Gábor, hatalmas pacsom Lajos, örülök, hogy itt vagy, és üdv a zakatoló vonaton.

kedves baklyok! Így 10 óra után 15 perccel a kérdés az, who's in the house? SM Tracks in the house, got the groove. Egy igazi másik klasszikus, 98. Szuper kis év volt.

leszállott Erdélyt, Erdő Szentgyörgyöt. Felszedjük az is a családot. És a Isti is adjél nekem csodás, szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család is felszáll a Super Bagoly Expressre. És már vártunk téged, örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, kis a család, én is örülök, hogy füleltek. Welcome to the Night Express.

És egy újabb felszálló, itt van velünk Oroszlány is. Nagy Zoli. Annyit ír, jó estét, popmester és mindenkinek. Leszek, amíg bírom, jó csapatást mindenkinek. Szia Zolikám. Sziasztok, oroszlányiak.

Köszönteném Ladás Szabit is, a Simontonyai Fene gyereket. Kőszegi Gabi az éjszakai bagoly megjelent. Jöhet a bagolyjárat. Szevasz Szavikám, hatalmas pacsi.

következő versenyző pedig nem más, mint Dumont és a Tomorrow. You know, just talking. Közben üdvözölném ismét Oroszlányt. Itt van velünk Nagy Jani és Anett. Hatalmas pacsi bagolybá, újra itt veled. Üdv Nagy Jani és Anett. Sziasztok, hatalmas pacsi nektek is. És jó fülelést. Say goodbye. Yesterday. Üdvözlöm Rumi Gyurinkat is! Sziasztok, szarvasiak! Gyuri azt írja, kívánok uram, kis türelmet kérek mindjárt! Szarvas is jelen, csak a pénztárnál nagy a sor, hogy jegyet vegyünk az expresszre, ahogy szoktad, csináld! Szia Gyurikám, örülök, hogy itt vagy!

Itt pedig egy újabb felszállót, itt van velünk Frittyunk is, egyenesen a tengeren túlról. Aki együtt ír nekem, good evening mister, I'm really ready. És amit látom, Frittyó már elkezdte a sziszentést, aztán kitöltötte egy nagy korsóba. Aztán biztos csiklandozta a gigáját. Cheers mister!

DJ Gangstát, azaz Bazsit. Szia tesóm, itt vagyok, hallgatlak, figyelek, tanulok. Kölcsönhallgatás visszajátszuk mindenkinek. Monkey! Hát szia Bazsikám! Megjegyzem, hogy ügyes voltál. Szuper jó szólt a mix. És ha így folytatod, lassan Tiesto bácsi is majd hírva jelent neked. Úgyhogy well done!

Pityer Lajosunkat is, aki annyit ír eddig jól zakatol. Van itt kokszám. Szia Lajos, hatalmas pacsi. A vonatnáma én vagyok a fűtő. Megpakoljuk kokszal. Hat püfögjön.

következő megállón pedig Budapest. Megkapjuk Toldi Miki barátomat. Szia, kedves DJ Kőszegi Gabesz! Jó zenélést és üdv a szupereknek, csapassuk! Menő dallamokkal nyitottál azt a Hello DJ Simi, oh yeah! Szia, Mikikém!

És kérem szépen, eme remek mű. DJ Quicksilver kezei alól került ki, mármint remixben. Mark Van Dale, The Water Verve.

köszöntenék egy újabb felszállót. Itt van velünk Norbi is. A könnyű tirekem hallgatók, stb. DJ. Ez egy vicces mém lenne. Szevasz, Norbikám! Feel the noise. Valamit üdvözölném Ennit is. Szia, Gabi! Most időben sikerült felszállnom a vagonjáratra. Jó adást, sok felszállót. Üdv Erika Győrből. Szia, kedves Erika, örülök, hogy itt vagy.

kedves bagyok, ha már a németek, Brooklyn Bounce és a Kontakt, valamint itt van Edekás Zsolti betyár barátom is, a kajüti nekem Guten Abend, Herr Mókamester, Németország fülelés ízik szalonna sütés közben, vagy ezt mindenkinek, Kiszákosz, Ágica, Robi, Zsuzsi üdvözöl, sziasztok Németország! Hatalmas pacsi a srácoknak, kész csak a hölgyeknek. De remélem, hogy szuperul megy a parti. Aztán fogy a gin is. És persze örülök, hogy itt vagytok.

valamint üdvözölném Bottónkat is. 24 órát nyomjad, léci! Köszi a szuper műsort, nagyon jó vagy! Szia Otto, hatalmas pacsi neked, örülök, hogy itt vagy! És jó fülelést!

kedves bagyok, ahogy ígértem nektek, ez tényleg az emlékek éjszakája, egy igazi időutazás. Miss Jane, it's a fine day.

szeretnék egy üzenetet megosztani veletek. Drága Berni azt írja, egy technofesztiválon vagyok, Amor Bachban, de kijöttem, hogy téged hallgassalak. Te jobban nyomod, Gabi. Csapassuk, éjjeli vagyok. Hát kedves Berni, nem jutok szavakhoz. Köszönöm a megtisztelő bizalmat. És kaptam is egy gyönyörű baglyot itt a Viberünkön.

Közben Norvég pedig azt írja, porszem került a gépezetbe. Kedves Norvégán vagyunk ebben így. Üdv Kőszegi Gabi, újra itt, a szemetet megint összehozta a szél.

És kérem szépen, volt az a formáció, hogy Central Seven, na meg a Big Fun, mekkora zene, úristen!

köszöntenék egy olyan felszállót itt a Bagoly Expressünkön, aki nem más, mint a mi DJ Surcink, aki annyit ír nekem Hello, te kis Bagoly, sörözés után séta haza, ja, meg te a fülembe duruzsolsz. Szia, kedves Surci! Hatalmas pacsi neked! Igazán megtisztelő, hogy a füledbe én duruzsolok, aztán jó sétát hazafelé. Remélem, hogy a sör meghozta a hatást,

Kedves éjjeli baglyok, tessék figyelni erre a hangzásra! MRM-ek mű pedig Kay Tracy-t kezei alól került ki. Megmixülte a srác. Another Day Future Breeze. És egy üzenet DJ Simonunktól DJ Surcinak. Surcinak üzenném, hogy vigyázzon a tihanyin, mert a kőbányai szippantó nehogy arra tévedjen. Hát akkor üzenet átadva, kedves Surci, tessék vigyázni, bármikor felbukkahatnak a kőbányai szippantók.

És akkor figyelj, Simonunk, megjött a válasz is. Marccal kettőről megyek kancaszállóra. Surci ezt írta. Simont pedig csókoltatom.

kedves magyarok, a következőben pedig Screwdriver, azaz Pulse Driver, és az I Can Take It. Egy igazi klasszikus ez is a 2000-es évekből. Közben Druszán Baranyi Gabi annyit ír, várjál, ilyen gyorsan nem tud a TDK írni. Figyelj, mi nem TDK-val gurizunk, hanem Floppy-val. És Gyusza írja, igen, a pisztácia kifogyott, a mákos tészta pedig a zsebbe. Szuper fajn dallamok, mint mindig. Nagy pacsi mindenki nevében. Köszönöm a kedves szavakat, Gyuszám.

A mikrofon mögött Kőszegi Gabi, ez a Nightlife. Szigorúan éjjeli baglyoknak este 10 után. Street Night.

és kedves bakjok, át is léptük a második órába. Szintén folytatjuk, amit elkezdtünk. Azt a bizonyos zenei időutazást, szigorúan a 2000-es évek. Pufendorf, where are you?

És kedves baglyok, nem tudom, emlékeztek-e még erre a formációra? Magyarul csak annyit mondok, a Kanos Dudák, Horny Horns és a Perfect Face.

És közben nagyon ügyelek, hogy Truszán Baranyi Gabi is kezd öregedni, hiszen kezd feledékeny lenni. Azt írja, ja, csokoládé nem is volt, az lemaradt. Kedves Truszám, 40 felett azért már vannak ilyen dolgok.

Toldi Miki barátom pedig annyit ír nekem. DJ Gabesz, küldenél kérlek egy számot DJ Sivinek, ha lehet? Oh yeah, hatalmas pacsival! Kedves Mikikém! Akkor Mr. Oh yeah-nek! Szóljon Dons! És a Jack to the Sound, to the Underground!

Kedves bagyos, folytassuk egy újabb klasszikussal. AT and the B. És természetesen ez nem más, mint a Don't Stop. Előtte pedig itt volt Bad Habit Boys, a Weekend-el. Az előtt meg a jó kis Brooklyn Bounce, nem meg a Kanda. Benni pedig annyit, hogy nyomjad, Gabi, ki vagy hangosítva az autóra rákapcsolva. Táncra perdül mindenki. Kedves Berni, köszi, hogy terjeszted az igét. És remélem, hogy a mai dallamok is bejönnek.

Jól beszélgettünk, aztán keresett nekem itt egy flopit, elküldte Viberen. Ó, Istenem, igazi emlékidézés ez is. Szigorúan a 2000-es évek. Legdurvább még, amikor a Windows 95-ös flopiról

És közben az ifjú DJ, azaz Bazsi is visszatért. Frissen mosakodva, illatozva. Szevasz, barátom!

és kedves baglyok! Bocsi, de ezt is be kellett cserkészem ide ebbe a mixbe. Egy igazi kis trend hangzású, egy igazi klasszik. Kevin és Perry a Csúcsatőr, az egyik kedvenc filmem, DJ-knek kötelező, CRW és a Life in Love.

itt van egy Best of Berry Uzi. Edekás betyár barátom úgy látszik elevében van. Ő azt írja, 2000-es években a floppy helyett én sörcsit telepítettem a kocsmába. Azok voltak ám a szép emlékek.

Verne, és azt én imádom, tojjad neki, Gabi, lehetne minden este. Kedves Verné, hát köszönöm még egyszer. Ami garantált csütörtök, péntek, meglátod, azért egy-egy szombat is beugrik.

És örömmel olvasom, hogy Isaias Tim is azt írja: ó, de még mennyire, hogy átjönnek ezek a szuper dallamok? Hát kinek nem? Ez a beszéd, Istikém. Kedves baglyok, ami drága főcsaposunk uncsizik, azt írja: uncsizom, Gabi, tánci játszik. Hát kedves Encsi, hamarosan rábeszélem a bajgókat, hogy kezdjenek el fogyasztani.

Kedves Bagyoki, 11 óra 24 perckor egy újabb kedvencem. Life Force és a Take Your Time. Közben itt van Bacsi üzenete. Még nem láttam azt a filmet, mármint Kevin és Perit. Igaz, nem is vagyok DJ. A kedves Bazsikám, mindenképpen meg kell nézned. Ez majd egy igazi beavatási szertartás lesz. Ez olyan, mint amikor 14 évesen megnézed az első pornófilmedet.

És kedves baglyok! Így az utolsó fél órában most jönnek azok a dallamok, amik az én kocsikázos dallamaim voltak anno.

Toldi Miki barátom is megosztotta velem. Kettes golfomba hálandóan ez a szám ment, mármint CRV. Isteni volt, szuper hangzással nyomtuk a trendset. Így van, kedves Mikikém, igazi emlékidézés.

És Tóth Miki barátom közben kérdezi, Gabesz, milyen fejegységed volt annó? Kedves Miki, én mindig alpány rajongó voltam. CDA szériában volt az 57-55-ös, egy gyönyörű színes kijelző, lebillenő előlap, CD MP3-mal. Mellé pedig egy V12-es MR szériás erősítő. Megmondom őszintén, gyilkos volt. Az első setup egy Opel Vectra Alba történt. Egy gyönyörűen mozgatta. És mindössze egy 12 incses alpány SUV volt a hátul. Persze még volt két ovális. Az ajtóban meg azt hiszem 17-esek voltak. Külön hangváltóval. Gyönyörű szépen szólt.

Kedves Ercsi pedig azt írja, drága Gabi, ez az egész rádió egy emlékidézés, köztsike, imádom! Így van, kedves Ercsi, csak úgy, mint ez a track. Nude Shouter és a Blue Lagoon.

És igen, kedves Pikikém, az akkori setup, hát olyan volt, mint egy élő koncert. Amikor beültél az ülésbe, azt hitted, hogy a diszkóba vagy. Igazi hátbasszás volt old school módon, amikor a basszusot hátba veregetett.

és soha nem felejtem el azt a feelinget, amikor a haverok beültek, aztán tátott szájjal szálltak ki. A hangzás az fenomenális volt.

között üzölném Csörgős Zsolt Zsosza barátomat is. Ahogy itt ír, szevasz Gavi. Aztán Zsosza is írja, gyárilag 16 és fél. 3 és feles Vectra van az udvarba. Ez a beszéd, Zsocám.

Aztán Druszán Baranyagab is írja, ja a hideg futkos mindenhol, fel is tekertem a hangerőt. És Fritjóm is írja, ez de nagy zene. Én is imádom a mai napig, Fritjó.

És ahogy Fityó írja, diszkó után reggel 4 körül ezek ordítottak a kocsiba hazafelé, vagy nem hazafelé. Na meg a Gris 2000, igazi forever favorite. Kedves Fityó, ismerős az érzés? Nálunk ugyanez volt. Hajnali csapatás, megállás a hamburgeresnél, hogy valami felszívja azt a töménytelen alkohol mennyiséget.

és közben kiderült, hogy Tolti Miki barátom is szintén zenész volt annó, hiszen Mikink is autovillavossági volt, így nem csoda, Mikikém, hogy te is benne vagy az eredetén.

és akkor pár utolsó üzenet. Encsi azt írja, jaj, ennyi, ennyi, pasik. Azt hiszitek, csak ti a hátsó ülésetek tudna mesélni? Punto 6 CD táras vénynyomolláda a csomiba, távirányítóval, bazi nagy és erős hangfalakkal. Encsi azt írja, pitangjó zenék. Ez volt Encsinek az első kicsi autója.

És hogy Edekás Betyár barátom írja, tudtak ezek a fricek valamit régen? Így van, Zsoltikám. Mondjuk a nők abban az időben is rondák voltak. De annál inkább éhesek.

És kedves Bagyok, én pedig ebben a számmal búcsúznék. Nils van Gogh és a Power Term. Mindenkinek köszönöm az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofon és a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabit hallatátok mókolni. Tudjátok, a mókpöstör. Mindenkinek csudi jó vasárnapot kívánok. Aki pedig hétfőtől elkezdi a robotot, annak kitartást.

5 nap, aztán újra hétvége. Aki pedig ott lesz a Super Tallinn, annak azt üzenném, hogy gigákat hegyezni, megkezdeni a tréninget, hogy bírjátok a szuflát. További szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok, csá!

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a szüve.